a torony órán most van dél, kinn a kertben egy kis csíp, vígan csökken. A torony órán elmúlt dél, feltűnik egy másik csíp, az is rüggen. Azután jön még 30 csíp, 40 csíp, 50 csíp, olyan a lárma, hogy a fejben összefut a gréz. A torony órán

Obwohl Oran elmúlt ki, leltelik egy másik ki, az is füttyen.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

0: én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.
1: Tudják jól, hogy szívám is van, testőt is csak azért hittem, mert a szívem fáj, hogy te máson futottál.
0: Más a te rossz természeted, másnak megunja.
1: De nálam a te szerelmednek van csak rutinja.
0: Lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.

0: lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.
1: Tudják jól, hogy ki van írtam, lesült is csak azért írtam, mert azt hívem baj, hogy te mással futottál.
0: Más a szerott természetet, másnap megújja.

0: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
1: Miért nem mondott csütörtököt?
0: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.
2: Minden ócska rádiónak Márkus.
3: Szakszerűen megjavítja Márkus.
4: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latinhegyi Rádió állomás kalavatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
2: Üdvözöl benneteket, új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülékes híján, legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

0: Garvitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.
1: Így habzik, és így tisztít a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó a Citrovita. Tehát nincsen vita, győz a Citrovita.

minden asszony Mona Lisa. Kedves, szép és jó, ha szívből szereted ő, sorsát csak is te rád bízza, hogyha ő az első nálad minden előtt.

Nincs az életedben árnyék, látod Mona Lisát, szelíd lágy mosolyát. Ez a legdrágább ajándék, melynél szebbet itt a földön.

muchas y le Ted Ben Arnie. La tot Mona Lisa se li lagmosulla. Ez a legdrágább ajándék, melynél szebbet itt a földön senki sem áld. Ez a mosolygás hozza a szellőt, ami kergeti, űzi a felhőt.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagymária, Luther udvar.

Kind, ich schlafe so schlecht, Kind, ich träume.

0: Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.
1: Lakner Arthur konferál.
2: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

az első nap ma hosszú évek óta, hogy nem voltam én.

tudtam azt, hogy nem tart örökké semmi, nekünk is egyszer búcsúzni kell. Előre készültem rá, hogy ne fájjon úgy, hogy majd

0: Nem tartja minden egyes flörtjét listán az édes. Nála István, de néha Béla, Péter, sőt Pál István esélyes. Ezért van nála folyton nagy zűr és zavar, mert Lajcsi rájön, hogy van egy pesti vadar. Valóban rendes kislány, nem tartja minden egyes flörtjét listán áll.
1: Akárhogy is nézem, két nap van az égen.
2: Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
1: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
2: Bízzon a bizoncipőkrémben!

mikor ablakomra száll az esti csend, és az utca lárma lassan elpihent. Súgva susognak a fák, s néha feljajdul az ág, és én hallom.

0: Der neue Opel-Rekord. So viel Raum. So viel Temperament. Und eine Straßenlage. Rundherum ein neuer großer Wagen. Bildschön. Die große Fahrfreude. Der neue Opel-Rekord.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udoati Tibor és Laurisi Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor hírek következnek.

szilik hat, szili nyolc, cilinderes kocsin vékendere. Viszem a babát, Julcsik, a tercsike, jönnek velem Ercsibe kávéval. Vár a nagymamát, várhat a nagymamam meg a kávé, mert a vasárnap csak a babámé. Négy cilik hat, cili nyolc, cilinderes kocsin vékendre. Viszem a babát.

is egy, de a hús mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett, hogy

0: Mancika, én szeretnék magának valamit mondani.
1: Mit akar mondani, Matyi?
0: Azt akarom mondani, hogy maga nekem nagyon te maga nekem nagyon, hogy szégyelem magam.
1: Na mondja már!
0: Nem tudom. Mondom, hogy szégyelem magam. Jaj, úgy szégyelem magam, hogy szégyelem magam. Nézd, Mancika, én nem tehetek róla, de én úgy szeretem magát, hogyha meglátom, hát a szívem rögtön hangosan kezd dobogni. Hallja?
1: Nem hallom.
0: Hajoljon egy kicsit közelebb a szívemhez. Most se?
1: Most se.
0: Akkor úgy látszik, elromlott. Mancika, én szeretném megkérni a maga kezét, a maga kedves papájától.
1: Mi az, Matyi? Miért dadog?
0: Nézd, nem tehetek róla. Ha így rám néz, én nem tudok beszélni, csak dadadogva.
1: Hát próbálja meg talán énekelve.
0: Jó, megpróbálom.
1: Miért hebeg is dadog? Táncsugyalán vagyok. Miért ilyen ez titok? Előttem.
0: De most, hogy velem van itt, hát dadogok kicsit, mert én nagyon zavarba jöttem.
1: Hogyha szeretném.

még sincs szerencsém, semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem a fő nyeremény, kémény seprő sem hoz nekem nagy.

Jós vagyok, hős vagyok, vésény szerencsém. Semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem a fő nyeremény. Kémény seprő sem hoz

kérem megbocsát, már megyek tovább, még egy perc is elhagyom magát.

Ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám, nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből tovazál, aztán vége, és nem látlak soha már, soha már. Ez az utolsó pohár, és aztán bonsoir, bonsoir.

soy kisyányom, sajm koknya van. Úgy megyem a bába, hegykén rangosan. Kassai a babám is, gyönyörű kisyány. Nem néz a kaféron más legény után. Csak rám nevet, engem szeret, én is szeretem. El is veszem szület után, jó kedvembe. A kassai kisyányom, sajm koknya van. Úgy megyem a bálba, hegykén rangosan.

ugye megyen a bálba fecskén angosan. Kassai a babám is gyönyörű kis jány, lemenéd a kapéron más legény után. Csak rám nevet, engem szeret, én is szeretem, el is vetem szület után jó kedvemben. A kassai kis jányom sejem szoknya van, úgy megyen a bálba fecskén rangosan.

0: A tüzelőm a drága kincs, hol vintix van, pazarlás nincs.
1: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg özvegy, operett három részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zita Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet Malecki Oszkár. Valencien a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicont Cascada, Hámori Imre. Rôle de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Szilvánia felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Traszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus.

0: Mibe kerül egy örökíró?
1: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
0: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
1: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
0: Hol kapható az Akron örökíró?
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
2: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.
3: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozó világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozást nyújt. Minden család heti lapja a Dolgozók világlapja.

annak nem tudom az öreg anyát. Én nem mondom, hogy kvázi méltánolta, ugye? Hát, a sok beszédet egyen vele. Sajnos ugye bár a lényeg fő, ez már a

csak egy kis sátram lennék. Hétvégén mindig magamba hordom, s vígan kibontom lellém. Oly árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága fújjalája, éjszakára sálmodjunk alkot, és víkendházat, és sókocszázat lellém. Szombat délben becsukják a műhelyt és a boltot, s leteszik a malter kanalat. Gyári gazdigatók és grófok begyújtják az autót, nekem csak a bicikli marad. Nincs nékem autóm, sem víkendházam.

kibontom lellén. Hogy árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága, tűj alája éjszakára, sálmodjunk autót és vígjen házat, és csókot

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Mindent, ami villamosság és rádió, egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

Mindenem. Az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Igen, kedves, ajándékozza maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómába. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

Ül sarkon titek, ül sarkon topog, ma már a lányka. Bár ez butasik, mert orra esik, hogyha nem vigyázna. Lófarok libeg, lófarok lobog, fejének búbján. Formája remek, sose kell.

0: Hier ist Rias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
1: Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfűváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítési Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága. Svábhegy 2, Dobogóki 13, Kéket 3, Gajatető 2, Brennbergbány 7, Szájerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

le, hogy mi a szerelem. Na mondd, na mondd, most újra kérdezem, de mosolyogsz, de mégsem felelsz, nem, nem, nem. Várj csak, mit tegyek,

Radio Budapest Hölgyek. Szerzett hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházból. Kínre kerül Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írt a Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endő. Rendező Tihanyi Vizus. Mária, Szerecki Cita. Antónia, Ponti Hanna. Bálint, Sárdi János. Panni, Kismanyi. Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán. Gyurátus, Járai Ferenc. Kossuth Lajos, Földényi László. Draskóci, Solti György. Báró Simonics, Pártos Gusztár. Brigitta, a felesége, Haraszti Miki. Herbert von Waldhausen, Fáj Béla. Görgei, Szent Iványi Béla. Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Biccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós,

0: látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
1: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.

ez mégsem mehet tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl, szedje össze magát, Tóni, soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás, nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szeme, de jobban tenni, ha a csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész, fél tőle látom a szemén. Ha kezdett nehéz, Tóni, hát is csak ő majd kezdem.

Tóni, ez mégsem mehet tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, hogy soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szeme, de jobban tenni, ha a csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész,

0: álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással.
1: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjú 125, Hősök szobrával szemben.
2: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóim, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
3: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

0: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.
1: Der neue Opel Rekord. So viel Raum. So viel Temperament. Und eine Straßenlage. Rundherum ein neuer großer Wagen. Bildschön. Die große Fahrfreude. Der neue Opel Rekord.

azt mondják, hogy rosszak az idők. Pedig vannak még szerelmes párok, s vannak mesék úgy, mint az előtt. A csók és a tavasz, az ma is ugyanaz, s az én mesém szintén igaz. Volt egyszer egy zongorista, sápat és sovány, egy kár...

mert volt egyszer egy zongorista sápat érdekes, ki reggel ötig azt dalolta, nőt sose szeres, de öt felé becsukta hangszerét, mert kérem hátra volt.

egyszer egy zongorista sápat és sovány, egy kávéházban muzsikált egy ócska zongorán, meghódított ő minden lány, molban és durban egyaránt. Mert volt egyszer egy zongorista sápat érdekes, ki reggel ötig azdalolt a nőt sose szeres, de öt felé becsukta hangszerét, mert kérem hátra

0: fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!
1: Hello everybody, hello. Halo is the shampoo that glorifies your hair. So halo everybody, halo. For softer, lively curls and bright.

mulos sunkát egy éjszakát. Aztán megyünk megint tovább.

aztán mondjuk, hogy nincs tovább. Az élet elszáll, és úgy se tarthat már soká.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Balaton vízének hőfoka ma reggel 2-nél 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25. Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.

ha nem kell nő, akitől melegen van Ancimanciella Bella Vicky, s egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már békén, mert nékem többé egy se kő. Ha kérdik miért, hát csupán azért, mert mám egy kislány került elém. A kék szemén oly tündéri fény, hogy 5 perc múlva elgyeztem én. Nem kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő, akitől melegem van, Ancimanciella Bella, pardon, de egyenlő.

nő, szavamra elegem van, nem kell nő. Akitől melegen van, anci, manci, ella, bella, véki, s egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyja.

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

0: Utazgattam, vidéken voltam.
1: Ilyen hamar kiszabadult?
0: Igen, szerencsém volt. Mondja, mikor lesz szerencsém.
1: Honnan tudjam, nem vagyok jós.
0: Már bizony látni szeretném.
1: Szeretném, a hátam közöttem.
0: Jöjjön fel öregem itt az emeleten, jobbra lakom én rét.
1: Tudom is, tőlem igényeltek ki a lakást. Hogy van a kedves családja?
0: Köszönöm.

0: A hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai között is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezen túl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rész új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben, a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.
1: A bíró már szedi össze a szavazócédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the race.
1: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyar.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.

0: született a Danúbia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúbia óra van a háznál.
2: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk. Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!

országúton megy a kislány, virul a határ, messze fut a nyúl, amerre csak jár. Húza között piros pipacs, nyílik a kötés, a lányhoz így dalol a vidám legény. Kislány, mi van a puttonyban? Hadd nézzem meg süttyomban, piszkét viszek én sárosra a szomszéd városba. Szívem dobog a zubbonyban, hozzád jöttem puttonyban, én majd segítem.

Virág úton megy a kislány, virul a határ. Messze fut a nyúl, amerre csak jár. Húz a között piros pipacs nyíl.

elfásul az ember, csendesül a nagy lobogás, akkor aztán a szív, a nő, ágyő, ágyő, nincs más, csak

mondhatom el senkinek, hogy merre jár, hogy sírva, hol bolyongok én, mi fél után.